izindaba ezibalulekile emini bebade izwi lezansi. Izwi lezansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lezansi, izwi lohlupho.